Nick mixture. Besia na njobu nsa na waha wona. Ende e na ojinu. Usumu nye benyimba. Wore nyima da nchanka no wo sonche sam na onya dama na otse. No kwesam nyi hoda wo sonche sam na nsasa bam. Ezuza gura na wayas ebeyi. Nya 3P. 3P. Aye djumopona bra.